Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Et bah paille.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenné az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díj. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, hogy a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt. 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 ezer forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Az állami támogatások átvilágításáról, ezen belül a határon túli magyar közösségek támogatásáról és ennek várható változásáról is beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a felvidéki Gombaszögön egy rendezvényen. Tar Zoltán közölte, a cél, hogy megszüntessék a politikai befolyásolást, illetve hogy egyszerűbbé tegyék a pályázati rendszert. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22 és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Állam Kincstárhoz. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahart több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a Visegrád-Hopon. A fővárosi nappali Hopon járat a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság több hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Ma rendezik meg Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai. A több ezer mécses vízrebocsátását folyamatosan figyelik a szervezők, és a rendezvény végén össze is gyűjtik azokat a postástrandnál. Mától rövidített útvonalon jár a ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a közvonalon

0: Vágóhíd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat, onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére, a korlátozás augusztus 10-éig tart. Az időjárásról: a sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. Néhány északkeleti járásra riasztást adtak ki, a szél többfelé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20-30 fok várható, a Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 28 fokos. 6 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: 1959 óta zajlik Szlovénia fővárosában a Ljubljana Jazz Festival, mely a legrégebbi folyamatosan működő jazz fesztivál Európában. Különlegessége, hogy mindig is nyitott volt a közép-kelet-európai és az avantgárd jazzre. A rendszerváltás előtt is itt találkozhattak magyar, cseh, lengyel és jugoszláv zenészek politikai akadályokat átlépve. A fesztivál kiadóval is rendelkezik. Rendszeresen jelennek meg itt különleges, régiókra jellemző formációk. Ljubljana a szabadzene egyik európai fővárosa lett. A tradíció és a kockázatvállalás példás egyensúlya. Ez a fesztivál Közép-Európa egyik legfontosabb jazzkulturális bástyája.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: A Szabcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szabcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szabcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szabcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: 1967-ben indult útjára Svájcban, a Genfi tó partján a Montreux Jazz Festival, amely mára a világ egyik legismertebb jazz eseményévé vált. Sokszor a műfaj határait is feszegető programsorozaton játszott már Nina Simon, Miles Davis, Prince, a Deep Purple és a Radiohead is. A fesztivál hangzásvilága és képminősége is ikonikus, több tucat legendás koncertet rögzítettek a helyszínen, és kerültek a felvételek az archívumok polcaira. A Montreux nem csak jazzfesztivál kortárs zenei örökség, a svájci precizitás és globális kreativitás találkozása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvöletében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Ragtime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Clotilliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A Közel-Keleten már több mint egy hete tartanak a kölcsönös légitámadások Irán és az Egyesült Államok között. Éjszaka Iránban 3 meghaltak, 8 megsebesültek és több létesítmény megrongálódott az ország déli és középső területein becsapódó amerikai bombáktól. Az iráni hadsereg a térség

0: lakókat, üzemanyagi és kenőanyag raktárakat. Oroszországban őrizetbe vették az elnök ellen forduló egykori Kremlpárti bloggert. A férfi még márciusban tette közzé a bejegyzését, amelyben pontokba szedve sorolta fel, miért nem támogatja többé Vlagyimir Putyin politikáját. Egyebek mellett bírálta az Ukrajna elleni háborút. A hatóságok most az orosz fegyveres erőkről szóló valótlan információk terjesztésével gyanúsítják. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet. A bizottság ugyanakkor további reformokat javasol, például a politikai beavatkozás kockázatának csökkentése és a bérek rendezése érdekében. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán azt írta, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Az új elektromos járművek fokozatosan váltanák ki a főváros előregedett dízelbuszait, amelyek közül 400 már 10 évnél idősebb. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárosság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22 és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A támogatást legkésőbb szeptember 30-áig folyósítják a jogosultaknak. Tavaly csak nem 4 millió köbméterrel nőtt a hazai élőfaállomány. Az összmennyiség 423 millió köbméter volt, tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A legelterjedtebb fajta az akác, a tölgy és a cser. A fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen. Ma a sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar, a szél több felé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20-30 fok várható, nagy tavaink vize 26 fokos. 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Művészetek területén azt hiszem, hogy a tanároknak elsősorban a szerepe az, hogy bizonyos dolgokra ráébressze a hallgatókat, a tanulókat, és lerövidítse az utakat. Tehát amire én magamtól rájöttem volna, vagy akár úgy, hogy játszom X-el és Y-nal, és esetleg mond egy-egy tanácsot, ezt le lehet rövid, éveket lehet rövidíteni, hogyha egy megfelelő instrukció van, és mai napig úgy vagyok én is, ha bemegyek a jazz tanszékre tanítani, hogy ezt keresem magamban, hogy tudtam egy olyan mondatot mondani annak a növendeknek, aki bejött hozzám órára, vagy mondjuk zenekarri gyakorlatot is tanítok, hogy a zenekarral tudtam-e úgy dolgozni, hogy érezzék azt, hogy jaj, de érdemes volt, mert ez sokkal több az, mintha csak úgy próbáltunk volna.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hárs Róza,
1: a Szakcsi Rádió Küld be a dalod
0: felhívásának egyik győztese.
1: Confused című dala
0: most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedd történtekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Komjáti Áron, jazzgitárművész, zeneszerző, tanár. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Mennyire jellemző, hogy nagy, legendás gitárosok életét vászonra viszik? Igen. Jimi Hendrixről van, azt tudom. Uh-huh. Nem is olyan régi talán. Legalábbis egy játékfilm készült, de hogy mondjuk akik a jazzben nagyot alkottak.
2: Hát most megfogtál, nem tudok ilyet mondani valóban.
1: Nem, mert nekem se ugrik be kapásból, csak ez
2: most így a legnagyobbakra gondolok, így van, hiánypótló lenne, nem tudom. Nem tudok ilyet mondani.
1: De valamiért biztos nyilván a jazz is kicsit akadálya, mert eleve a műfaj, tehát nem a rock történelem, vagy az annyira popkulturális jelentőség.
2: Talán igen. Hát ugye Miles Davisről készült, Charlie Parkerről készült film.
1: A jéghegy csúcsát érinti csak a...
2: Így van. Hát ezek a klasszikusok. Inkább ugye a jazz úgymond kialakulása, az inkább a fúvós zongorista. Tehát valahogy a gitárosok ugye egyrészt a hőskorszak

0: előfordultak szólisztikus játékosok is természetesen. Charlie Christian volt talán az egyik első, akit így meg szoktunk említeni, de mint zenekarvezetők inkább később, tehát mint szólista zenekarvezetők később lettek olyan nevű előadók, akikről esetleg lehetne, de hát nem, ők valahogy így.
1: De szerinted nem is emlékeznek rájuk megfelelő módon jelenleg? Tehát, hogy nincs igazán az emlékük életben tartva, így akár műfajon belül sem?
0: Műfajon belül, de pont ezt akartam mondani, hogy inkább így a laikusok számára szerintem a Miles Davis neve, a John Coltrane neve, a Charlie Parker neve ismert, és mondjuk a Charlie Christian, a Wes Montgomery, vagy a Jim Hall, vagy még sorolhatnám. Ezek talán kevésbé maradtak meg így a mainstream köztudatban.
1: Wes Montgomerynek elmúlt években még a legendásabb Mok sorozatban is csináltatok egy,
0: természetesen,
1: most nem tudom felidézni, hogy melyiket pontosan, de ennek kapcsán, amikor ezt olvastam így a Mao meg a neved mellett, akkor elkezdtem hallgatni Wes Montgomeryt, és azon gondolkoztam, fantasztikus egyébként, de azon gondolkoztam, hogy az, hogy blues vagy jazz, az hol válik szét történelmileg?
0: Hát azt szoktuk mondani, hogy a jazz az valahol a bluesból kialakult stílus irányzata, amikor az európai klasszikus zene elkezdett igazán komoly hatással lenni az afroamerikai zenére, akkor kezdett kialakulni az a harmóniai sokszínűség, ami aztán a jazzre végül jellemző, és egyre inkább bele, tehát ez a nyugat-európai klasszikus zenei örökség beleívódik az amerikai, afroamerikai zenébe, és elkezd rá hatással lenni. Tehát szerintem nincs ilyen, hogy ketté vagy innentől jazz, innentől meg blues, tehát ezek egymás mellett léteztek. Azt hiszem, hogy a blues inkább egy ilyen alapnyelvezete a jazznek, tehát ezt szoktuk mondani, hogy a nyelvezetében, a gyökereiben, tehát a jazz kialakulásában nagy szerepet játszott az a fajta zenei kultúra, amit bluesnak nevezünk, vagy azt az életérzést, vagy azt a, hát igen, nyelvezetet, a szólók meglétét, azt a formát. Ugye a jazzben is vannak jazz-blues formák, amik vannak darabok, amikben kifejezetten ehhez a régi stílusú blueshoz kötődik a harmónia menet, de nagyon sok legendás jazz előadó, vagy hát szinte mindenki próbálkozott azzal, hogy ezt a klasszikus blues formát, ezt valahogy modern jazz harmóniákkal kicsit felújítani, és újra fogalmazni ezt a fajta formát.

0: Ez a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban.
1: De az létezik mind a mai napig, hogy szeretsz egy gitárost, de azt mondod rá, hogy igen, de ő inkább bluesgitáros, tehát hogy azért ilyen élesen valakiről bluesgitárosságot lehet állítani, és valakiről pedig jazzgitár.
2: Igen. Igen, hát ne menjünk bele annyira ilyen zeneelméleti...
1: Finoman érinthetjük.
2: Hát én nálam a szólókban használt eszközök meg a játszott daraboknak a ban válik el, tehát hogy a jazzgitáros ő nem csak lápentaton hangrendszerben gondolkodik, természetesen egy bluesgitáros sem nak sincs megkötve ilyen szempontból a keze, hanem inkább ezek a jellemzőek. Azt hiszem, hogyha valaki egy ilyen meg a hangszín sem mindegy, tehát a bluesgitárosoknál ugye egy nagyon jellemző ez a torzított hangszín, a sok nyújtás, illetve az, hogy ezek egy 4-5-1-es funkció sorra improvizálunk, aminek viszonylag szabályos rendje van, ez a blues forma, amit az előbb említettem. Ezzel szemben a jazzgitáros sok esetben tiszta hangszínen játszik, nem olyan gyakori talán ezek a hanghajlítások, a nyújtások, és egy picit gazdagabb a szóhasználat olyan értelemben, hogy a lápentaton skálán kívül keverednek, vagy keveri a kromatikus megközelítésekkel, az akkordhasználat egy picivel gazdagabb, több szín van benne, tehát már nem csak az első fok, negyedik fok, ötödik fok, tehát ez a domináns, szubdomináns, tonika funkciókat használja, hanem mellékfunkciókat is, de ennél jobban nem akarok belemenni így az elméleti oldalába, de hogy egy picit cizelláltabb, kevésbé ez az őserő, ez a durva, nem is biztos, hogy durva, ez a nyers, érdes hangzása jellemző, meg hát nagyon sok esetben a jazz az ugye egy instrumentális zene. Természetesen ugye az énekesnőkről ne feledkezzünk meg, még az énekesekről, de ugye a bluesban azért a legtöbb esetben van egy énekes szólista, általában ugye a gitáros szokott énekelni, tehát nagyon sok mindenben különbözik, de hát ezek egymás testvérei tulajdonképpen, vagy igen.
1: Hogyan esett pont a gitárra a választás? Neked annak idején volt esetleg valami családi vagy nagy zenei ráhatás, ami erre összekült?
2: Arra emlékszem, hogy nekem nincsenek zenészek a családomban, de édesanyám nagyon szerette volna, hogy zenei oktatásban is részesüljek, és ezért az általános iskolára, ahova jártam, ő ott mai napig egyébként van zeneiskola, és egy nyílt napra, vagy egy ilyen bemutató koncertre engem elvitt, és akkor ott mindenféle hangszer volt, és én hát rábögtem a klarinétra akkor, hogy ez nekem nagyon tetszik, és kiderült, hogy ott most éppen nincs hely, úgyhogy választanom kellett valami mást, és akkor a gitár volt, ami még szimpatikus volt, meg a tanár úr szimpatikus volt, akihez kerültem, Tóth Zoltánról van szó, és hát én nagyon élveztem azokat az éveket, a Zoli bácsi rám elég nagy hatással volt, és tulajdonképpen tőle kaptam meg a legeslegelső ilyen kis jazz injekciót tulajdonképpen, amivel így beoltottam, és már ilyen egészen fiatalon, tehát a középiskolai éveim elején belevitt így az ilyen egyszerűbb jazz standardekkel való kedésbe, és egyszerű bosszanovákat tanított, meg hogy milyen skálák vannak, meg persze akkor még nem foglalkoztam ezzel olyan komolyan, tehát nem gyakoroltam olyan sokat napi szinten, inkább ilyen hobbi szinten volt. Ez nagyon érdekelt, tehát a zene az mindig gyerekkorom óta ott volt a mindennapjaimban, hol jobban, hol kevésbé, de miután ezt az alapfokú zene oktatást kiártam, vagy így azokat az éveket magam mögött hagyva, is megmaradt a hangszer abszolút aktív résztvevőjeként az életemnek, tehát középiskolába hobbizenekarunk volt, meg a középiskolás osztályfőnököm nagy szeretettel zenésített meg verseket, és akkor mindig berántott ezekbe a kis koncertekbe. Úgyhogy hát azóta tulajdonképpen ez így része az életemnek.

0: Ez a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban.
1: Ezek az előadások, amikor az iskolai zenekarról beszéltél, akkor ez feltételezem, hogy könnyűzenei.
2: Igen.
1: És az elektromos gitár akkor?
2: Akkor már elektromos gitár,
1: De a Tóth Zoltán tanár úr...
2: Igen, az alapfokú zeneoktatás, klasszikus az gitár, természetesen klasszikus.
1: Klasszikus gitárfogás.
2: Így van, én klasszikus gitárral kezdtem, ezt elfelejtettem mondani, hogy nekem abszolút klasszikus zenei előképzettségem van, és akkor ő egyébként nem egy, illetve klasszikus zenész volt, de hogy már akkor, amikor ő engem tanított, akkor könnyű zenéből is, tehát koncertező zenész volt, és akkor emiatt merült föl egyáltalán az, hogy ő nem csak a klasszikus zenét, hanem nekem ezt a teljesen más és nagyon izgalmas világot is meg tudja mutatni, és akkor így idővel inkább abba az irányba fordult az érdeklődésem.
1: A könnyűzenei koncertek már zajlottak, de emellett a klasszikus, gondolom a versek megzenésítése az inkább azért egy klasszikusabb vonal.
2: Igen, igen.
1: Hogy
2: igen.
1: Ekkor már úgy beúszott a, még a tanár úr mondtad, hogy már beléd injektálta a jazznek az első kis foszlányait, de akkor azért már úgy felfigyeltél, vagy aktívan követted a jazz életet is, hogy kik milyen jazzzenészek vannak, jazzgitárosok esetleg?
2: Igen, ez ekkor kezdődött. Én pécsi születésű vagyok, és ott létezett abban az időben a Metronóm Jazz Club, és akkor oda, hát ha jól emlékszem, akkor havonta voltak koncertek, és én oda igyekeztem azért középiskolásként viszonylag rendszeresen eljárni, ott ismerkedtem meg vicces, mert mai kollégáimmal ott láttam őket először, gondolok itt a Pecek Lakatos Krisztiánra például, vagy a Tóth Viktorra, vagy a Mohai Andrásra, aki sajnos most már nem lehet közöttünk, de jártam mindenféle, tehát nem csak a Metronóm Jazz Klubban, hanem Pécsen a szabadtéri koncerteken, akkor elég rendszeresen még jazzkoncertek voltak, és én például ott láttam először Szakcsi Lakatos Bélát, Kőszegi Imrét, Horváth Plutó Józsefet, vagy az egyik legnagyobb ilyen koncertélményem, nagyon meghatározó, a Dés László Szeptettet láttam, és ott láttam először a Fekete Kovács Kornélt, meg a Balázs Elemért, meg a Juhász Gábort, a Balázs Józsit. Úgyhogy nekem elég meghatározó jazz koncertélményeim köthetők ehhez az időszakhoz. Középiskolás voltam, illetve hát itt egy idő után rájöttem, hogy hát nincs nagyon más választásom, mert akkor még az internet az elég más, hogy működött, mint hogy beiratkozom az egyetemi könyvtárba, és elkezdtem kihozni onnan mindenféle lemezeket teljesen random módon, elég... Tehát főleg magyar előadókat ismertem, és onnan datálható az, hogy én megismerkedek Pat Metheny-vel, megismerkedek Keith Jarrett-tel, és még sorolhatnám, most ebben nem kezdek bele, de hogy a legnagyobb nevekkel a jazz hőskorából, tehát én a Pécsi Egyetemi Zenei Könyvtár akkori gyűjteményét azt tulajdonképpen így szépen sorban műsorra tűztem a kis diszkmenemben, és iskolában menet, iskolából jövet, akkor kezdődött nekem ez a szerelem tulajdonképpen. Aztán középiskola után pedig a konziban erősödött meg, és szilárdult meg, és akkor onnantól tulajdonképpen már, ha nem is teljesen egyenes, de hogy viszonylag egyértelmű választás volt, aztán a Zeneakadémia is akkor.
1: Jazz tanszak.
2: Jazz tanszak, így van.

0: Ez a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: Technikailag ez mennyiben jelent más játékmódot, amikor ilyen műfajok között váltogatsz? Ugye a klasszikussal kezdted, akkor a könnyű zene is megjelent, vagy hát feltételezem megjelenik, tehát hogy az könnyen játszol könnyű zenét, és akkor a jazz, de most nyilván a jazz érdekel, hogy amikor itt hallgattad ezeket az előadókat, és jöttek nagy gitárosok, jazzgitárosok, és akkor azt elkezdtél, vagy elkezdted lejátszani ezeket a számokat, az miben jelent mást? Gitár technikailag, vagy egyáltalán zeneelméletileg, egyáltalán nagyon markáns a különbség.
2: Szerintem elég markáns, igen, technikailag is más. A klasszikus gitárt azt ugye alapvetően pengető nélkül használják, és én is úgy kezdtem el, tehát a jobb kezemen az ujjakat használtam pengetésre, de viszonylag hamar megjelent a pengetővel való játék. Én már a klasszikus gitáros éveim alatt is rendszeresen Fenyvesi Márton nevét itt érdemes megemlíteni, mert ő gyerekkori barátom, és együtt kezdtünk el Zoli bácsihoz járni, és a klasszikus zenei tanulmányaink mellett mi elmesélem ezt, hogy mi is nagyon sokat duóztunk, és nagyon sok iskolai rendezvényen felkértek minket, hogy zenéljünk, mint egy kis betét, és amíg vártunk ezekre a fellépésekre a kulisszák mögött, addig mi tulajdonképpen végig egyszerű bluesokat játszottunk, úgyhogy egyikünk kísérte a másikat, a másik meg szólózott, és hát itt már tulajdonképpen tehát megjelent a pengetővel való játék, a magának a stílusnak, tehát én is a jazz előtt tulajdonképpen éppen a blues volt az egyik ilyen táptalaj, ami átvezetett engem a jazz stílus világába, és természetesen itt a középiskolai zenekarok nem csak blues számokat játszottunk, mindenféle feldolgozást és saját számokat is írtunk, meg fel is léptünk Pécsen mindenféle kisebb ilyen klub, iskolai rendezvényeken, kis klubokban, úgyhogy visszatérve a kérdésedre, elég mást jelent technikailag természetesen a bluesgitározás is, a jazzgitározás is, ezen belül a rockgitározás is, tehát a gitár ebből a szempontból szerintem egy nagyon szerteágazó, és ebben a tekintetben egy nehéz hangszer is, hiszen stílustól függően elég más technikát is igényel egy-egy stílusnak az elsajátítása, vagy játéka, illetve hangszer választásban, megszólalásban, hangzásban is ugye elég nagyok a különbségek, ahogy az erősítő, a különböző pedálok, ezzel együtt a különböző hangzások, szandok, ahogy szoktuk mondani, ezek megjelentek, így nagyon kinyílt a gitárosok előtt a világ, és hát ez magával hozott egy csomó olyan stílusnak a kialakulását is, mint például a rockzene, a fúziós jazz, amik hát elvezettek a popzenéhez, és onnantól már a mai zenéhez, tehát egy ilyen tehát a gitár, hangszer és annak a technikai fejlődése nagyon nagy hatással volt arra, hogy ahogy a zene, persze ez oda-vissza történik természetesen, tehát nem a gitár fejlődése hozta magával a nem tudom a milyen stílusnak a kialakulását, de hogy például a rockzenének a kialakulásában biztos, hogy nagy szerepe volt az, hogy itt megjelent a torzított gitár, a nagy hangú, nagy erősítő, tehát az, hogy a gitár tudott hangos lenni, és az lett a leghangosabb, mint a dobsz felszerelés, az már önmagában meghatározott egyfajta egy hangzást, egy stílust, úgyhogy hát szóval igen, nagyon nagy hatása van a technikának a stílusokra.

0: Ez itt továbbra is a Jazz Portré és Komjáti Áronnal beszélgetünk. Egy picit a formációkat említetted már, amelyekben játszottál, vagy játszol, és ennek kapcsán szeretném megkérdezni, hogy a gitáros szerepkört mennyire tudják adott formációk úgy előtérbe helyezni egyáltalán, mennyire van ezekben a jazz együttesekben a gitárnak olyan, hát hogy mondjam, főszerepe adott esetben. Mert a legendás albumokban persze, hát hogyha egy legendás jazzzenész albumát, jazzgitáros albumát dolgozzátok fel a Modernát orkesztrával, akkor természetesen, de mondjuk így amikor más szerzemények kerülnek színpadra, akkor mennyire figyelnek oda, hogy azért itt van egy gitáros is.
1: Hát ez mindig az adott zenétől függ. Mindig az adott zeneszerzőtől függ. Ugye én a Modern Art Orchestrának vagyok most már 2012 óta, tehát 14. éve tagja, akkor a Balázs Elemér Groupnak szintén ugyanennyi ideje, tehát oda is 2012-ben kerültem be, és az ilyen az éppen aktuális formációmban is nagyon más mindig a gitár szerepe. Én egy csapatjátékos vagyok, és nem zavar, sosem zavar az, hogyha éppen egy adott műsorban nincs olyan kiemelt szerepem. Tehát én nagyon tudom élvezni, sőt igazából eléggé lubickolok abban, azokban a helyzetekben, ahol mondjuk más szólistákat kell megemelni, és nem feltétlenül vágyom arra mindig, hogy én egy ilyen kiemelt szerepben legyek. Ez inkább a zenétől függ. Tehát én azt szeretem, hogyha a zene mondja meg, hogy ide most mennyiben egy mekkora adag gitár kell, vagy éppen nem kell, vagy ide akkor tényleg nagyon határozottan oda kell állni. És én nagyon szeretem ezt, hogy a Modern Art Orchestrával is persze van olyan műsorunk, amit időről időre előveszünk, de nagyon jellemző az, hogy havi szinten egy teljesen új programot próbálunk be, és aztán játszunk el, és ezekben hónapról hónapra változik az, hogy a gitárnak éppen milyen szerepe van. Ne menjünk bele mélyebben, de akár egy darabon belül is igen markáns változások tudnak lenni abban a tekintetben, hogy mondjuk a számnak vagy a darabnak ebben a részében lead, tehát szinte szólista szerepben vagyok, és egy másik részében pedig abszolút a háttérbe vonulva kísérő szerepet játszok. Ez a zene természete, és én nagyon élvezem ezt a fajta változatosságot zeneileg az én életemben. Nem tudnék, azt hiszem. Egyrészt nem tudnék minden koncerten ugyanazzal a programmal kiállni, tehát ez egy ilyen igényem is, hogy ez frissüljön, változzon. Ez egy nagy kihívás, tehát nehéz egyébként hónapról hónapra új műsorral kiállni koncerten. És nagy kihívás, hogyha ez egy olyan stílusú zene, ami mondjuk nem annyira ismerős, akkor az ember kicsit beleássa magát, tehát nem lehet mindenben jártas az ember ugyanannyira. Épp ezért nagyon fontos az elmélyülés ilyenkor, utána hallgatás, kutató munka, a stílus jegyeknek, tehát a modern jazzben ugye nagyon más elemek vannak, mint mondjuk egy tradicionális jazz zenében, teljesen más hangszerrel készülök. Szóval sok összetevős ez a dolog, de engem mindenképpen inspirál ez a sokszínűség. Úgyhogy az eredeti kérdésedre válaszolva nekem nekem egy nagy kihívás, viszont ez egy édes kihívás, egy üdítő dolog az, hogy nem kell mindig, vagy nem is az, hogy nem kell, hanem hogy nem mindig szólista vagyok. Néha viszont jól esik, hogy ilyen szerepeket kell eljátszani. Úgyhogy szeretem azt, ahogy eddig alakul a zenei karrierem.

0: Még röviden befejezésként szeretném, hogyha beszélnénk egy kicsit a tanításról. Mikor vált igazán fontossá neked, hogy átadd a tudásodat, vagy hogy foglalkozz egy picit a jövő generációjával?
1: Hatalmas megtiszteltetés, hogy most már második éve a Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakának lehetek a gitártanára, de azt hiszem, hogy én inkább egy örök diák vagyok, szóval nem gondolom, sosem éreztem azt, hogy na most eljött az idő, hogy én átadjam a tudásomat, viszont azért szeretek tanítani, mert azt érzem, hogy én is tanulok ebből, én is tanulok a növendékeimtől mindig, és frissen tart, és inspirál, és emiatt fontos nekem a tanítás. Tehát nem érzem azt, hogy na, most már itt az idő, és már tudok annyit, hogy ezt át kell, hogy adjam. Azt gondolom, hogy tudok adni a növendékeimnek.
0: Újat mutatni.
1: Igen, de ezt inkább egy ilyen kölcsönös tanulási folyamatnak élem meg így is próbálok a növendékeimmel erről beszélni. Tehát egy ilyen abszolút kollegális, baráti viszonyt igyekszem kialakítani velük, és egy ilyen kis közös műhely munkára hívom őket már az első alkalomtól kezdődően, tehát nem egy ilyen autoriter tanár-diák viszonyról van szó. A Zeneakadémia egyébként általában, tehát én most növendék is vagyok, csinálom a master tanulmányaimat is a zeneszerzés szakon, és ott is ezt tapasztalom, hogy egy ilyen nagyon emberséges, nagyon szűk körű, tehát általában négy szem közti óráiv, tanár-mester viszonyról beszélünk, és ezt a részét nagyon szeretem én, hogy a közös fejlődés, az, hogy a tanáraim sem gondolják azt, hogy mindent jobban tudnak, mint én, illetve hát én magam is így állok a növendékeimhez, hogy minden egyes nap, amikor bemegyek az iskolába, én úgy jövök el, hogy ma is tanultam valamit, egy új számot, egy új megközelítést, egy új könyvet, amit eddig nem ismertem. Szóval én azt hiszem, hogy ez az élet célom is, hogy mindvégig diák tudjak maradni abban az értelemben, hogy a hozzáállásom a dolgokhoz, hogy ez a folyamatos fejlődés, a mindig nyitottnak, kíváncsinak maradni hozzáállás, ez ne vesszen el belőlem soha.
0: Kiváló útravaló és végszó, ha szabad így mondanom, és mindenki fogadja meg ezt a tanácsot, te pedig a legjobb értelemben véve is maradj akkor még nagyon sokáig diák. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Komjáti Áron, jazzgitárművész, zeneszerző, tanár volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható.
2: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KPMP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a magyar közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adóalap kedvezményének eltörlését, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András megerősítette azt is, hogy egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezési feltételek között szerepel a legalább 10 éves vezetői tapasztalat, az aktív, tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint a pályázónak nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél. A pályázathoz az egyéb dokumentumok mellett vezetői programot is be kell nyújtani. A jelentkezési határidő július 31, a kinevezésről augusztus végéig dönt a pénzügyminiszter. Korlátozottan működnek egyes e-közigazgatási szolgáltatások, a hétvégén közölte a kormány. Az informatikai karbantartás miatt fennakadás lehet például a digitális

0: össze is gyűjtik azokat a postástrandnál. A nagy érdeklődés miatt mindenkinek azt javasolják, hogy lehetőleg gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel érkezzem. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panoráma kocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lillafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szép Juhászné állomás között. Híreink végén a várható időjárásról. A sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. A szél többfelé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20-30 fok várható. Nagy tavaink vize 26 fokos, 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Század Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Kidolgozott jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ha megkérdeznék, hogy egy lakatlan szigetre melyik lemezt vinném, akkor valószínű az a Bill Evans, Everybody Digs Bill Evans lenne. Egyszerűen mindig fel lehet fedezni új dolgokat a játékában, úgyhogy közben látszólag egyszerű dolgokat játszik. Keith Jarrett számomra egy felülről jövő áramlat, nem tudom, hogy ő mennyire hívő, de a zene egyszerűen átfolyik rajta, és a hangszer az abszolút a kezének a meghosszabbítása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

legény vatapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, a szerelem él. Egy, csak egy legény vatapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, szerelem él.

0: Csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nincs egyfajta igaz út, vagy egyfajta tökéletes iránymutatás, és ezért én is minden növendékemet arra bíztatom, hogy minél több embernek meg kell hallgatni a véleményét, minél több nézőpontot kell szerezni ahhoz, hogy minél gazdagabban, minél szélesebb szókincset tudja az ember kifejezni magát.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekarvezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható.
0: Jazz hajnal minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Illés Annát hallják. Támogatnám a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A bejegyzésre reagált Lannert Judit is, az oktatási miniszter támogatja Magyar Péter kezdeményezését, míg Karácsony Gergely főpolgármester egyelőre csak az önkormányzati választásokra tenné érvényessé a választói korhatár 16 évre csökkentését. Újabb kórházban fejlesztették a légkondicionáló rendszert, jelentette be Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, a júniusban megkezdett klímafejlesztési programba bevonták a szolnoki MÁV kórházat, amelyben az elavult elektromos vezetékek felújítása mellett 10 újabb légkondicionáló berendezést szereltek fel. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezési feltételek között szerepel a legalább 10 éves vezetői tapasztalat, az aktív tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint a pályázónak nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél. A pályázathoz az egyéb dokumentumok mellett vezetői programot is be kell nyújtani. A jelentkezési határidő július 31-e, a részletes kiírás a kormány.hu oldalon található. A pénzügyminiszter augusztus végéig dönt a kinevezésről. A Közel-Keleten már több mint egy hete tartanak a kölcsönös légi támadások Irán és az Egyesült Államok között. Éjszaka Iránban 3 meghaltak, 8 megsebesültek és több létesítmény megrongálódott az ország déli és középső területein becsapódó amerikai bombáktól. Egy sótalanító üzemetért találat miatt mintegy 10 000 maradtak ivóvíz nélkül. Közben az iráni hadsereg a térségben lévő amerikai támaszpontokat lőtte Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában. Németország magas szintre emelte a terror fenyegetettségi készültség szintjét. A döntést a belügyminiszter azzal indokolta, hogy a hírszerzés legfrissebb információi szerint egyértelműen léteznek támadási tervek emberek, intézmények és az infrastruktúra ellen. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Koncertet adnak 14. Leópápa tiszteletére ma este. A hangversenyt a helyi egyházmegye szervezi, a Castel Gandolfo-ban annak örömére, hogy az egyházfő ott tölti a nyári heteket. A zenei eseményt a Vatikán rádiós, televíziós és internetes csatornái egyenesben közvetítik. És végül a várható időjárásról. Délután sok lesz a napsütés, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél többfelé megerősödik. Holnap délután újabb hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Éjszaka 15-22, holnap napközben 27-33 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió.

0: Jazz Napló.
1: A Kassák Klub az Uzsoki út 57-es szám alatt már az 1960-as évek vége óta az egyik legnyitottabb szellemű helynek számított Budapesten. 1975 és 1979 között Szabados György Nyitott Csoport nevű formációja játszott itt sokat. Később a Szigeti Péter vezette jazzklubokban szerepeltek vezető jazzmuzsikusok. Egy időben Szemző Tibor és a 180-as csoport is a Kassák állandó fellépői közé tartozott. A klub a nevét Kassák Lajos költőről kapta, így az irodalom, képzőművészet és zene gyakran együtt volt jelen a klubban. A hely mára teljesen átalakult, de egy korszak valódi jazz szimbóluma maradt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Szüleimnek volt, még mai napig megvannak azok az LP-k, ugye akkor tulajdonképpen az LP volt, illetve a magnó kazetták, de inkább az LP-k voltak azok a hanghordozók, amin zenék voltak, és az édesapámnak volt, nem tudom, hogy milyen indítatásból, de nagyon jó lemezei vannak, például a Kind of Blue eredeti, tehát LP-ek még a Columbia kiadásban, akkor a Coltrane baladák a lemeze, a Take Five, a Brubeck Quartet, az is megvan LP-n a mai napig. Hallgatom, illetve érdekes, hogy nagyon sok Namiszlovszki lemez LP szintén a mai napig megvan, és akkor én ezeket úgy tulajdonképpen föltenni egy lemezt, az akkor egy nagyon nagy varázslat volt nekem, hogy maga az a rítus, kiveszed, ráteszed a lemezjátszóra, elindul az a sercegés, és az egy a mai napig egy olyan élmény, ami meghatározó.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Én egy elég későn érő típus vagyok, én azt gondolom. Tehát, hogy így vidéki gyerekként nem zenész családba születve elég későn jött ez az egész, valahogy beszűrem lett az életemben, aztán egyre erősebb lett a tinédzser koromban, de nem azt a klasszikus utat jártam, hogy akkor a gyereket 6-7 évesen beiratjuk a zeneiskolába, és akkor az egész család nyomja. Nekem egy teljesen másik utam van. Lehet, hogy ez is hozzá segített ahhoz, hogy egy önálló karriert építsek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Holdas Dominik, a Szabcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Look Inside My Mind című dala most következik a Szabcsi Rádióban.

0: Jazz délután a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: More I read the papers.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekarvezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható.
0: Jazz hajnal minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Ma jár le az 5 napos határidő, ameddig Sulyog Tamás aláírhatja az alaptörvény 17. módosítását. A kihirdetést követő napon egyebek között megszűnne az államfő megbízatása. Az országgyűlés hétfőn fogadta el a jogszabályt, a házelnök pedig még aznap elküldte aláírásra a köztársasági elnöknek. Sulyog Tamás amennyiben ma nem írja alá a módosítást, tiltakozásul lemondhat, vagy eljárási hibára hivatkozva az alkotmánybírósághoz fordulhat. A kormányfő korábban azt közölte, ha az államfő a határidő lejártáig nem írja alá a dokumentumot, megindítják ellene a megfosztási eljárást. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a szén-dioxid kvótaadót. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegő terhelési díj. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Újabb kórházban fejlesztették a légkondicionáló rendszert, jelentette be Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, a júniusban megkezdett klímafejlesztési programba bevonták a szolnoki MÁV kórházat, amelyben az elavult elektromos vezetékek felújítása mellett 10 újabb légkondicionáló berendezést szereltek fel. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Titkos kábítószer laboratóriumot találtak egy hágai lakónegyedben. 150 embernek kellett elhagynia otthonát. A hatóságok 500-700 liter veszélyes vegyi anyagot szállítottak el az üzemből, majd a labor berendezéseit is eltávolították, 3 embert őrizetbe vettek. Sajtóértesülések szerint a laborban egyebek mellett ecstasy tablettákat állítottak elő. Már csaknem 400 hektáron pusztít a hétfőn keletkezett tűz az észak-kelet-németországi Mürz Nemzeti Parkban. Több száz tűzoltó, rendőr, katona és erdészeti dolgozó vesz részt az oltásban. A szárazság, a hőség és a nagy szél nehezíti a munkát. A hét eleje óta a környező falvak egy részét többször is ki kellett üríteni. A tűz kiterjedt egy volt katonai gyakorlótérre is, ahol lőszerek lehetnek. A hatóságok továbbra is arra kérik a turistákat, hogy kerüljék el a térséget. Halálra gázoltak egy kerékpárost Győrben, a rendőrség keresi a cserben hagyó sofőrt. A baleset délelőtt történt a Szent István út és a Gárdonyi utca kereszteződésében. Az autó vezetője és utasai segítségnyújtás nélkül elhagyták a helyszínt. Az esetről fénykép is készült, amelyen látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig behorpadt. A rendőrség közzétette a keresett férfi fényképét és várja a lakosság segítségét. Holnap napos, felhős idő várható, napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A magyar etnojazz a népzene motívumait, hangsorait, ritmusait ötvözi az improvizáció és a jazz formanyelvével. Gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Szabados György megalkotta az új zene fogalmát, a szabadság és a népi stílus jegyek fúzióját. Az ő hatására érkezett meg az irányzatba Kurták György, Grencsó István, Dress Mihály vagy Lukács Miklós, akiknek zenéje gyakran modális, népi skálákon alapul, mégis nyitott, avantgárd. A Dress Quartet például Bartók és Coltrane szellemiségét egyesíti. Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Akusztik. A magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Egy szép estét, sziasztok! Színpadon a Főnix RT, az A38-on akusztik, kiegészülve Zöld Bálinttal, és itt mögöttem Csintalan Márk. És hát már nagyon-nagyon régen vártuk. Mondhatnám azt, hogy még nem volt akusztik, volt már akusztik mindenféle formában, de ilyen konkrétan egy igazi nagy koncert tévéfelvétellel még soha. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk. Az előző dal, a Van Kér című dalunk volt az, amit itt hagyunk lemezről, ami hála nektek, mindenkinek, aki nézi, aki megvásárolta a lemezt, a Mahasz lista második helyén nyitott a megjelenés hetében. Nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki még nagyon friss az élmény. De nem csak új dalokat hoztunk régebbi Főnix RT dalokat is. Jó kis időutazás lesz egyébként. És visszautazunk egészen 2018-ban, amikor Marci megérkezett a zenekarba. Január végén volt az első közös koncertünk akkor, 18-ban. És mondtuk neki, hogy figyelj, az mellett, hogy elkezdődik a turné, meg elkezdünk koncertezni, évvégén szeretnénk egy lemezt kiadni. És akkor még egy dalunk sem volt megírva. Mondta Marci, hogy hát figyelj, öcsém, vágjunk bele, aztán csak-csak decemberre elkészült és megjelent a Mikkel több lemez.

a zenekar, csalló közben Mátyus földön. És ennek a dalnak a szövege ezt, ez a dolog volt, hogy közé. Köszönjük szépen! Már 2018-nál jártunk, akkor ugorjunk egészen pontosan 2 évet, hiszen akkor nagyon-nagyon felpörögtek a dolgok. 19 végén újra stúdióban voltunk, és hát akkor fene gondolta, hogy 2020-ban majd azt mondják, hogy 2 hétre maradjunk otthon 2 évig. Szóval otthon maradtunk, és elkezdtük írni a dalokat. Mondtuk a zenekarral, na jó, akkor csináljunk egy jó kis lemezt év végére. És elkezdtük írni a jelzőfény dalait. Sőt, odáig jutott a sztori, hogy aztán felbátorodva mindenféle rockzenekaroknak, és metalzenekaroknak előttünk lévő sikerein, akik sikeresen szerepeltek a dalban, és nagy tisztelőik is vagyunk, akár az AVS vagy a Leanderékat is említhetném. Arra gondoltuk, hogy mi is nevezünk, és be is küldtünk pár dalt, és meglepődtünk decemberben, amikor csörgött a telefon, és hívtak, hogy fiúkák, lehet jönni, hiszen bekerültetek a Jelzőfény című dalotokkal. Hatalmas élmény volt, annyira felpörgött körülöttünk minden, rengeteg interjút adtunk, és nagyon élveztük ezt az egész pesgést, ami akkor történt velünk. És akkor most jön egy ilyen jó kis dalos blokk. Teljesen véletlenül álltak így össze a dalok, de ha már így látom a setlistben, akkor jöjjön ez, Jelzőfény.

és nehéz a légzés. Keresni arcokat a sűrű ködben, elveszni újra meg újra régen várt ölelésben. Várj egy percet,

amúgy még harcol. Ismeretlen minden vonás, mint az idő rajzol. Színek a képen, monokrommá fagynak éppen. Te keresel benne, de nem láthatsz így mégsem. Várj egy percet még, nélküled én elvesznék, és bármit hozhat a szél.

0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Jazz Akusztik, a Szakcsi Rádióban.
0: 2023-ban megérkezett Bence a zenekarba. Méghozzá úgy, hogy előtte a levegőt akusztikus átiratánál már itt játszott velünk, úgyhogy Bencének pont itt az A38 hajón volt az első fellépése a Phoenix RT-vel. Bár igaz, hogy utána kiadtunk egy évet, és hagytuk magunkat meggyőzni, hogy tényleg közénk való. De járt velünk, ródoskodott velünk, segítette a zenekart, és mindig így mondta, hogy hát fiúk, én írtam egy ilyen dalt, én írtam egy olyan dalt, és mondtuk, hogy jó, Bence, oké, persze. És még nem küldte a menedéknek a demóját, amire azt mondtam a Marcinak, hogy azt a mindenit, mondom, ez tök jó. És mondta, hogy figyelj, Bence. És akkor mondtuk, hogy gyere, és akkor nézzük együtt. És 2023 elején megjelent ugye a menedék, utána pedig megírta a félszavakat Marcival együtt, és hát a jubileumi évünk volt, én meg megint odaálltam a zenekar elé, hogy mit szólnátok, ha a félszavakat beküldenénk a dalba. Maradjunk annyiba, hogy nem volt őszinte a mosolyuk. Mondták, hogy már igazából kétszer voltunk, lehet, hogy ez pont elég, Tomi, de én ezért erősködtem, és mondtam, hogy mennyire jó lenne bemutatni a Bencét is a nagyvilág előtt. És az történt, hogy beküldtük a félszavakat. Utána megint csörgött a telefon, és hívtak, hogy hello, srácok, lehet jönni. Akkor már egy 60-as mezőny volt, elő-előválogató, aztán bejutottunk a 40 közé, onnan meg, amikor az elődöntőig eljutottunk, már azt gondoltuk, hogy tényleg ez a habatortán. Ott kaptunk egy jó kis cifra feladatot, hiszen világzenei stílusba kellett átdolgoznunk a dalt. De megugrottuk, és imádtuk az egészet. Főleg az, amikor a zsűritől 40 pontot kaptunk, és továbbjutottunk a döntőbe. Kedves barátainkkal, egyébként Mark ott volt velünk azon az estén is. És hát amikor a szimfonikusokkal állhattunk színpadra a dal döntőjében, az meg tényleg valami leírhatatlan érzés. Nem gondoltuk volna álmainkba, hogy a top 4-be sikerül végeznünk. És bár nem nyertük meg, de én azt gondolom, hogy ezzel a műsorral mi csak nyertünk. Most nem a világzenei verziót hoztuk, sokkal inkább ilyen meghittebb verzió fog következni. Ez a félszavak.

0: És tudjátok, ez a tanulsága annak, hogy ott lehetünk a dalban háromszor egymás után, és hogy az első sikertelen próbálkozás után is fel tudtunk állni. Én azt gondolom, hogy egyedül a kitartás jelszó, és ha hiszel benne, akkor nincs elérhetetlen cél. Köszönjük.
1: Az a helyzet, hogy amikor elindultak a próbák és elkezdtük összerakni a dalokat, akkor a Marci mondta, hogy srácok, felfigyeltetek arra, hogy mennyi hajóval kapcsolatos idézetünk, mondatunk van itt a dalokban, és mondtam, hogy nem figyeltem erre. És például rögtön a Mikkeltőben, a második dalban ott van, hogy amikor a hajód zátonyra fut, mondom, úristen, menj, mondom, ilyenekkel jövünk a hajóra. Aztán itt van a következő, amit is tényszerűen ide tudunk kötni, egy jó kis 10 éves dal, a piroskarikás részleteken szerepelt, és annó, még valamikor 2015-ben, amikor volt egy akusztikus koncertünk, akkor már játszottuk, és kicsit újra gondoltuk, ez a Kikötőd leszek.

0: zárt kulcsra az ajtó csendben.
1: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Nagyon szépen köszönjük. 12 évvel ezelőtt, durva kimondani is, 2013-ban, amikor a Phoenix RT első lemez, a Nincs ellenszer készült, akkor hát nyilván hangoskodtunk, és torz gitárok ott voltak rendesen, de arra gondoltuk, hogy egy lassú dal mindenképpen kellene, és akkor egy szál akusztikus gitárral és egy üvegbor társaságában nekiültem, és megíródott a Búj hozzám című dal, amit akkor így megmutattam a zenekarnak, és mondták, hogy hát, Tomikám, ez lehet, hogy majd inkább a szóló lemezeden. De aztán valahogy ezt is sikerült átütni nyilván. Úgyhogy nem volt egyszerű a feladat. Megszólítottuk nagyon kedves barátunkat, Gasparik Fecót, aki hangszerelte, és ő zongorázott a lemezen ebben a dalban. Most Zöld Bálint fog. És utána ebből is nyilván lett egy metal verzió, úgy, ahogy az kell. De most egyszer zongorával jöjjön a Búj hozzám.

szépen köszönjük. A Marci küldött egy dalt, és egy lassú dal volt, és egy ilyen jó kis szerelmes hangulat, teljesen meglepődtünk, és mondtam, hogy biztosak vagyunk benne, hogy ezt szeretnénk csinálni. Azt mondta, hogy mindenképpen kell a jelzőfény lemezre egy ilyen dal is, és elkészült az Ami ránk vár, amit nagyon-nagyon ritkán szoktunk játszani, és hát egy fesztiválon nyilván, amikor ott zúzunk és folyik a sör, akkor nem biztos, hogy nagyon nyerő lenne ez a dal, de most egy ilyen meghitt helyszínen és közegben azt gondolom, hogy eljátszanánk, ez az Ami ránk vár.

Repülnék hegyeken át veled mindegy hová, csak kapaszkodj belém. Köszönjük szépen!

0: Köszönjük szépen!
1: Jazz Akusztik, a Szakcsi Rádióban.
0: Már kaptunk egy jó kis feladatot ma estére, hogy válasszunk egy kortárs művésztől dalt. Mondom, akkor tényleg legyen az, hogy szöges ellentétje annak, amit mi csinálunk. Egy olyan műfajból válasszunk, amit egyszerűen nem tudnak a Főnix RT-vel összekötni, és ami senkinek se fordulna meg a fejében. És akkor gondolkodtunk nagyon-nagyon sokat, és hát itt a rap dalokon és a hip-hopon felbuzdulva mertem ajánlani a zenekarnak, hiszen hazafelé gyakran retro dalok szólnak a kocsiban, nyilván felfokozott hangulatban a koncertek után, és megy a dalolászás, de a stábtagok közül van olyan, aki becsempészte a kocsiba, a furgonba azokat az előadókat is, akiket nyilván nagyon szeretünk, és előszeretettel hallgatunk többek között, akár Krúbi, akár Gangsta Zoli, és ilyen Betonhofi is. A srácok rábólintottak, Ádit egy hatalmas tehetségnek tartjuk, és jöjjön most tőle, Főnix RT átirat van, a plébánia.

Nézem a lábaim magához húzó medrét, ahogy közeledben nézem a csempét, a mozdulatlan csendjét, a kádban látlak és nézem a lábaim magához.

Nagyon szépen köszönjük. Lehet táncolni, mert a csípő mozgás. Nyugodtan így ülve is, hogyha van hozzá kedvetek. Fekete!

Köszönjük szépen! Végezetül meg jöjjön egy olyan dal, aminél mindig el szoktam mondani, hogy mérföldkő. Most már egyre több a mérföldkő, és nehéz is lesz így ezt számon tartani és figyelni, hiszen folyamatosan teszünk a zenekarral, és próbálunk aktívak maradni, rengeteget koncertezni, írjuk a dalokat. De mégiscsak 2018-ban történt egy akkora váltás, amikor Marci megérkezett, hogy meg is tészterű legyek, begyújtottuk a turbinákat. És azóta 7 éve megy ez a pörgés. És Bálint már elkezdte játszani a dalt. Gondolom, mindenki, aki itt van, ezt tudja kívülről. Aki meg otthon nézi, az nyilván most hangosítsa fel. Hát ha eddig nem tette, akkor most mindenképpen a tévékészülékét, vagy a telefonját, vagy a laptopját, vagy bármit is, és énekelje velünk. Ti vagytok a szívünkön a jelen.

Gitár Görög Marci. Szintén gitár Görög Bence és Jóhónapus Tamás. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Sziasztok!

0: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvöletében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Ragtime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható. Közreműködik Szakcsi Lakatos Béla, Rostás Mónika, Rostás Csaba, Orbán György és Balázs Elemér.
4: Hölgyeim és uraim, színpadon a Szakcsi Gypsy Jazz.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

A Nagybőgőnél Orbán György, Orbán György Nagybőgő. A dobok nagymestere Balázs Ernő. Roskás Saba, perkasson, ének, tánc, szájbőgő. Roskás Póni, ének. A Szakcsillagatos Béla zongora. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy itt voltunk. Érezzétek további jó magatokat. A viszontlátásra. A következő ráadás szám egy saját szerzeményem. A Little Gypsy Song for You. A kis cigánydal neked vagy nektek.

0: Orbán György, Balázs Alapér, Rostás Csaba, Rostás Moni, Szakcsi, köszönjük szépen, további jó szórakozást kívánok, a viszontlátásra, köszönjük.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Szakcsi Gypsy Jazz koncertjét hallották. Közreműködött Szakcsi Lakatos Béla, Rostás Mónika, Rostás Csaba, Orbán György és Balázs Elemér. A felvétel a szombathelyi Lamantin Jazz sátorban készült 2012. június 28-án.
1: Ez a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Közreműködik Zana Zoltán, Balázs József és Balázs Elemér, valamint Csipos Gyula, Hernyák Marcell, Kapuzsi Kálmán és Kalmár Zoltán.

0: Köszönjük szépen!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönöm szépen, Balmán Zoltán doboknál.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: a Lakatos Pecek Krisztián Quartet és a Debreceni Jazz Együttes koncertjét hallották. Közreműködött Zana Zoltán, Balázs József és Balázs Elemér, valamint Sipos Gyula, Ernyák Marcell, Kapusi Kálmán és Kalmár Zoltán. A felvételek a debreceni Nagyerdő klub színpadán készültek 2024. augusztus 9-én.
2: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.